0: Emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: Voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. július 29-e szerda van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Poštovani slušatelji, dobro jutro i dobro došli u našu dvosatnu emisiju na hrvatskom jeziku. U današnjem programu govorimo o međunarodnom stručnom usavršavanju hrvatskih odgojitelja, učitelja i nastavnika održanom u Puli, na kojem je sudjelovalo i 15 pedagoga iz Mađarske. Prisjetit ćemo se i pudarine starog šokačkog običaja, čuvanja grožđa te događaja i znameniti osoba povezani s 29. srpnja. Donosimo i prilog o mađarskom promidžbenom filmu posvećenom ljepotama Kvarnera i Opatije. O glazbenim trenucima prisjećamo se na nezaboravnog Olivera Dragojevića i njegovih pjesama. Emisiju uređuje Andrija Pavleković, priloge su pripremili novinar Tomo Fury i novinarka pripravnica Lea Škrlin. Doktorskim stolom upravlja Ladislav Štraser. Ostanite s nama u sljedećih 120 minuta.

proizvelo neprofitno dioničko društvo za medijske usluge Duna 2026. godine. Emisiju možete ponovno poslušati na mrežnoj stranici medioklik.hu. Kisi tette a Duna Media szolgáltató non-profit ZRT 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a medioklik.hu oldalon.

A mucsonyi görögkatolikus templom harangját hallották. A településen vegyes összetételű lakosság, magyar és ruszin nemzetiségű él. Ennek megfelelően az istentiszteletek is kétnyelvűek. Mucson községet 1219-ben említik először. Önálló parókiája azonban csak 1747 óta működik. A fazsindejes, kőből épült, írásban először 1817-ben említett templom, 1878-ban a falu jelentős részét elpusztító tűzvész áldozata lett. A tűzvész után a szemközti dombon emlékkápolna épült. A mai templomot 1910-ben szentelték a parókia épülettel és az egyemeletes iskolával együtt. A templomot 1925-26-ban kibővítették egy kereszthajóval. Az ikonosztázion 1928-ban készült. Védője Szent Péter és Pál apostolok. A templom szenteket ábrázoló mozaik ablakokkal díszített. A 25 méter magas templomtoronyban 5 harang lakik. A legrégibb harang 250 kg-os és Szűz Mária tiszteletére 1878-ban öntetett Vasler Ferenc műhelyében. A második és harmadik harang 1936-ban készült. 1950-ben öntötték a negyedik 504 kg-os Szent Péter és Pál harangot Szlezák Rafael műhelyében. Az ötödik 986 kg-os nagy harang 1995-ben Gombos Lajos öntödéjében készült Szent Miklós tiszteletére.

0: Jelenlét, kultúra.
1: Dévleszerekhávtó mérdomelé, Noroksi Szenetácsi Buná, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Saját útját járja a hagyomány és megújulás között. Czutor Róbert, Magyar Örökség díjas cimbalom művész. Világzenei hatások egy fiatal jazzzenész játékában. Palásti Máté, junior prima díjas gitárművész. Van egy hangszer, amely egyszerre dobog, csilingel és mesél. És vannak muzsikusok, akik nem csak megszólaltatják, hanem tovább írják a történetét. Czutor Róbert cimbalmos, aki zenész dinasztiába született, és akinek életében a cimbalom nem választott hivatás, hanem sors. A verők már gyerekkorában kézre álltak, az út pedig Szegedtől a nagy zenekarokon át európai színpadokig vezetett. Virtuózitás, hagyomány, örömzenélés, és az a bizonyos, semmivel össze nem téveszthető cigányzenei lüktetés. Czutor Róbert cimbalmossal Szerda T. Fanni beszélget.
2: Amikor telefonon egyeztettük az interjú időpontját, ugye egy vajdasági koncert előtt szerettem volna beszélgetni, de mondta, hogy nem lehet, mert egy másik koncertről siet ide, és nem lesz már rá idő. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok a felkérés és a muzsikálás?
3: Vannak időszakok a zenészek életében, mikor összejönnek a muzsikálások, tehát amit el lehetne osztani egy egész évre, az besűrűsödik egy hónapba, hát a december ez sajnos, vagy hál' Istennek ilyen, egymást követik a föllépések, a koncertek.
2: Hogyan lett önből zenész? Egyértelmű volt a családi háttér adta? Hogy indult ez a pálya?
3: Igen, én úgymond zenész családból származom, tehát visszamenőleg az ősökig, ők, déd, apák, tehát az én ők nagyapámról Dankó Pista nótát is írt. A Vásárhelyi sétatéren Béla cigány muzsikál, és a Kece csárdás, ugye a zenész romáknál, így mond, muzsikusoknál, náluk mindig van egy ilyen családi csúfnév, a mi családi csúfnevünk ez a ragadvány nevünk, ez a Kece, és ez Kece csárdás néven van megzenésítve. Úgyhogy visszamenőleg nagyon-nagyon régről vannak. Ugye édesapám, ő zenész, ő autodidakta módon tanulta zenét, ő cimbalmozik, dobolt, és utána cimbalmozott. Édesanyám részéről én magyar származású vagyok, ő nekem ekte magyar családból származik, de mi Szegeden éltünk, a családunk, és a apai rész volt az erősebb, keresztapám csellós volt, nagyapám primás volt, tehát innentől kezdve az erősödött az a rész, a zenei rész, és végül is ma egyértelmű volt magát értetődött, hogy zenész lesz belőlem is, mint ahogy a bátyám is, és az öcsém is zenész lett.
2: De hány éves volt, amikor kiderült a tehetség, mikor fogott először ütőt a kezében?
3: Szerintem, hát én vissza nem emlékszek rá ugyan, de amit mondanak, hogy én már 2 évesen a cimbalmon mászkáltam, hogy a cimbalom az már adott volt, ugye ez egy terjedelmesebb hangszer, de igazán amire úgy visszaemlékszek olyan 6-7 éves koromra, mikor úgy elkezdtem. Még édesapám tanított akkor, és utána a zenéskolában Balogh Kálmántól és Farkas Zsanyitől tanultam Szegeden, a szegedi zenéskolában.
2: Aztán került a Rajkóba, ugye ez egy ismert tehetséggondozó iskola.
3: Így van, 1984-ben felvételiztem Rajkó zenekarba 9 évesen, és mint különleges tehetség korengedménnyel, ugye mert 11 éves kortól van inkább, tehát akkor van az iskola is, az általános iskola is onnantól van, tehát én egyszerre 2 osztályt jártam akkor, különleges tehetségként fölvettek, és ott voltam mint szólista, úgy kerültem be igazán, hogy a kis zenekarba, csak ugye a Farkas Gyula bácsi, aki a Jóisten áldja meg, ő tanított minket, ő egy szuper tanár volt, apa, tehát ő gondoskodott rólunk végül is mondhatni, és vitt fel a lakására, hogy minél hamarabb megtanuljam a műsort, és utána már én 10 évesen már a nagy zenekarban játszottam.
2: Hogy képzeljük el ezt az iskolát? Ez egy egész napos muzsikálás és tanulás?
3: Hát ez ugye arról szólt, hogy mi kollégisták voltunk, de mi a kollégiumba kerültünk föl, meg voltak kint lakók is, akik pesti származásúak voltak. Rendesen reggel ébresztő, mosakodás, reggeli, utána, amikor iskola időszak van, akkor természetesen iskola, 1:30-1 óráig iskola volt, ebéd, és ebéd után egész este 6-8-ig ment a próba, ez Gyula bácsi tartotta. Közben mindig, akinek sorra került, akkor voltak a hegedi tanárok, voltak klarnét tanárok, cimbalon tanárok, tehát akinek kötelessége volt venni órára, az ott hagyta a próbát, és ment. Hát ez nyáron úgy változott, meg az ünnepek alatt úgy változott, hogy reggel 8 órakor már próba volt, délig próba, utána ebéd, és utána 2-től megint este 6-ig 8-ig próba. Ugye, aki eladáson volt, vagy külföldön volt, neki nem kellett részt venni, de a többieknek igen, minden nap próba volt. Heti 5 napot.
2: Voltak még olyan mesterek az életében, akikre azt mondja, hogy nagyon jelentősek voltak?
3: Igazán egyet tudok fölhozni, Őkös Oszkár, akire nagyon-nagyon-nagyon szeretettel gondolok vissza, hogy szegény már ő meghalt, ő már nem él. Én megismerkedtem vele a 100 tagú Budapest Cigány Zenekarba, amikor oda kerültem. Nagyon érdekes ismeretség volt, én nekem a nagybátyám Kecskeméti Farkas László, ő vitt be a zenekarba, és ugye én mindig példaképpen volt az Ökrös Oszkár, az Oszi, és hát én mindig csak csodáltam tévén keresztül. A korkülönbség véget, és igazán nem voltunk soha egy társaságban, és akkor ott a 100 tagúban ő volt a szólista már. És érdekes volt, hogy a Berki László volt akkor a 100 tagú cigányzenekarnak a vezetőprímása, a karmestere, karnagya, és ő hozzá vitt be Laci bátyám, és én odaöttem, bemutatkoztam persze, és akkor az Oszita egy félfüllel hallottam, hogy na, már megint kijött ide. Ő úgy személyesen nem ismert, és én mondtam neki, hogy drága Oszi bácsi, én magát mindig a példaképpen megtartotta, én nem szeretnék beülni a cimbalomhoz, én csak nézni szeretném önt. Tehát egy-két próba le is ment így, hogy én ott ültem mellett, és néztem, hogy mit csinált. A harmadik próbá már próbja azt, hogy légy szíves, te is ugye be a cimbalomhoz, és akkor te is csinált, hogyha tudod ezeket. Ugye, ami a Rajkóba ezeket a számokat, amiket muzsikált a 100 tagú, azokat megtanultuk, tehát nagyjából ismertem is, csak azt a stílust igazán kellett átvenni, hogy ő cimbalmozik. Próbáltam, tehát nem kellett, csak próbáltam, és eltmúlt az idő, egy olyan barátság, mondhatni így, tehát én mint atyai jó barátom tudom őt emlegetni, az életre tanított, a zenére tanított. Tehát én voltam az egyetlen tanítványa, ez hozzátartozik, önnek is soha nem volt tanítványa. Én voltam az egyetlen, aki följárhatott hozzá, a családját megismertem, megismerhettem, volt olyan szerencsém, és őnek jó a lakásában volt egy cimbalom, egy zongora az ő külön szobájába, és akkor én cimbalmoztam, ő kísért zongorám, vagy... Tehát olyan barátság fűződött ki, hogy ami mai napig a legnagyobb tisztelettel, boldogsággal emlékszek erre, és amit én a tiszteletnek tartok egyébként, hogy ő mindig mondta, hogy Robi, nagyon szépen megkérlek, hogy tegezzél. Ugye ő 60-as születésű volt, ő 75-ös, és mondtam neki, Oszi bácsi, én tisztelem magát, én nem tudom letegezni. Tehát ő volt az életemben az a meghatározó ember, aki a karrieremben, mindenben ő az, ami én példaképnek tartok. Egy emberbe, egy zenészbe, egy cimbalmosba.
2: Ugye itt már említette a 100 tagú cigányzenekart. Milyen ennyi emberrel együtt játszani?
3: Hát a szenzációs. Hát ugye mi így nevelkedtünk. A Rajkóba is nagy zenekarra voltunk. Közben, hogy én elkerültem a Budapest Táncegyüttesbe, a Radics Ferenc zenekarába, a 100 tagú mellett, és később a Berki Laci bácsihoz az Állami Népbe együttesbe volt, és egy jó pár évet lenyomtam szegény Laci bácsi haláláig, és utána Olajenő primással, utána Radics Ferenc primással. Tehát ugye ez egy másik történet. Szenzációs, tehát egy nagyon nehéz is, közben meg gyönyörű élmény. Tehát amikor 100 zenész kotta nélkül elkezd játszani egy színpadon, hihetetlen. Tehát mondhatnák nagyon nagy sztárokat, Vanessa May, Richard Clayden, akikkel ugye a zenekar játszott, hát hatalmas sztárokkal volt, és mindenki a legnagyobb megbecsüléssel, a legszebben beszélt a zenekarról. Hát tényleg egy, tehát egy címbamarkoló érzés.
2: Közben azért volt néhány év, amikor elszakadt a cimbalom mellől, Németországba került. Nem hiányzott a zene és a zenészlét?
3: Igen, ez úgy alakult akkor, hogy tehát van mindenben az ember, amikor sok töltött káposztát eszik, ugye akkor megcsövölt vele. Tehát én mondhatom, hogy én nagyon, a Jóistennek egy nagyon-nagyon kegyeltje vagyok, nagyon szerencsés embernek tartom magamat. 3 olyan lehetőséget adott az életemben, amivel tudtam élni a zenei tudásommal. Először is, amikor Rajkóba kerültem, az egy nagyon nagy fordulópont volt az életemben. Mondhatni én, hogy nagyon rossz gyerek voltam. Tehát sokan a zenével volt probléma, nem velem, hanem a magatartással, mint gyerek. Ugye bekerül család nélkül, minden nélkül. Egy olyan zenekarban, ahol már 17-18 éves férfiak, mond fiatal férfiak vannak, ugye az ember mindent, a cigaretta, az italt, mindent. És én mondhatni, én is belestem ebbe. És 14 éves koromig bírtam ott a Rajkóba, utána elváltak az útjaink, ott volt ugye egy törés, de rögtön rá, ugye a 100 tagúba kerültem, a Radics Ferikéhez kerültem, a Budapest Táncegyüttesbe mellett a 100 tagú cigányzenekarba, utána egy borzasztó nagy évet vett a karrierem, tehát mondhatni a Boros Lajos, Járóka Sándor, Berki Béla, tehát én végig muzsikáltam mindenkivel, 14, 15, 16, 17 éves koromban a fiatalságomot végig ezekkel a zenészekkel voltam, ami hatalmas tudást tud az ember ilyenkor felhalmozni magának, és utána volt ez a, mikor azt mondja az ember, hogy igen, amikor már 300 eladást megcsinál egy évben, és azt mondja, hogy na most itt elég, nem, ne tovább. És akkor én úgy gondoltam, hogy kimegyek Németországba, szerencsét próbálok, és megfogtam a családot, és kimentünk Németországba. 17-ben jöttünk haza, amikor is a nagybátyám unszolására, hogy van egy hakni, gyere már el velünk, légy szíves. Ez megint csak egy olyan fordulópont volt az életemben, hogy én akkor ismertem meg akkor Juhász Gábort, hogy a Juhász zenekarnak a témását, akinek volt egy zenekara, amit úgy hívtak, hogy Szólanóta. Tehát ez egy kávéházi cigánzenét játszó zenekar volt, és a legelső közreműködésem ebben a zenekarban a Fókuszenekar Pémása, Keszély Ákosnak a legény búcsúja volt. Én ott is

0: és hát ugye itt a népzene. Van, amelyikhez jobban húz a szíve?
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy különbség már igazán nincs közte, ugyanis, hogyha most azt mondjuk, hogy van egy szakács, akkor a szakácsnak meg kell főzni a pörköltet is, meg a rántott húst is. Ugye nem ugyanaz a kettő. De meg kell főzni a levest is. Ha van egy zenész, aki megtanulta és szereti hangszerét, akkor annak igenis tudni kell játszani kávéházi cigánzenét, kell tudni játszani népzenét, de akár jazzt vagy komoly zenét. Azért tanultuk, hogy a tudásunkat odaadjuk annak, akinek szüksége van rá. És én azt mondom, hogy teljesen mindegy, hogy kinek adom oda, ha megbecsüli, szereti, és én is szeretem, és megbecsülöm, és jól érzem magam, akkor a tudásomnak a legjobbával tudom azt a zenekart szolgálni.
0: És van még igény az igazi kávéházi zenére?
1: Arra mindig van, mindig volt, és mindig lesz igény. Tehát jelen pillanatban most 4 zenekar az életemben, ami szerepet játszik. Az egyik a Vajdasági Óbecséről a Fokos zenekar, a másik a Juhász zenekar. Akkor 18 évvel ezelőtt alakult egy régi barátom unszolására a Pannon zenekar, amiben én egy éve veszek részt. Ez egy 40 tagú zenekar, ez a Puka Károly vezetésével és Budai Sándor vezetésével nagyon nagyszerű muzsikusok, volt rajkósok, akik kiszálltak a 100 tagúból, vagy innen-onnan, vagy nem akartak 100 tagúba lenni, de mégis úgy jöttek vele, hogy szeretnének nagyobb zenekarban muzsikálni, tehát itt összegyülekeztünk, tényleg szenzációs, azt mondom, hogy az ország krémje a kávéházi cigánzenéből, és ővelük tudok úgy igazán kávéházi cigánzenét, ővelük szoktunk, nagyon sok koncert van a hál' Istennek a zenekarnak, és most abból fog kialakulni igazán az Ökrös Oszkár emlékzenekar, ami a saját lesz, ugye Ökrös Oszkár emlékére.
0: Ugye nagyon fiatalon kezdett muzsikálni, nagyon fiatalon került nagy zenekarba. Az utánpótlással foglalkozik-e, fiatalokat nevel, oktat-e a zenére?
1: Én 40 éves koromig talán azt mondom, hogy volt 2 tanítványom. Maga a zenész élet, azon belül a cimbalmos élet, az egy külön dolog, tehát az egy életvitel. De ez nagyon sok lemondással jár fiatalon is, és már aktív zenészkorban is. De ha valakinek van hozzá kedve és szeretne, azoknak nagyon szívesen segítek, és nagyon szívesen tanítom őket.
2: Egy fiatal gitárművész, aki számára a zene nem csupán hangok sora, hanem mély, belső, szinte szakrális élmény. Palásti Máté, junior prima díjas művész, a Schneidberger Zenei Tehetséggondozó Központból indult, ma pedig a nemzetközi színtéren is aktív. Fellépett már Európa számos országában, az Egyesült Államokban, Latin Amerikában és Indiában is. Zenéjében a jazz, a flamenco és a latin világ találkozik, amit erős improvizáció és személyes hang tesz egyedivé. Mikor érezted azt először, hogy a zene lesz a te utad?
3: Több gondolat eszembe jut rögtön. Az első az, hogy amikor 6 éves voltam, a szüleim beirattak alapfokú zeneiskolában, felénk Baranya megyében ez az egyetlen lehetőség volt, a kis faluban, ahol iskolába is jártam, Göd a település neve egyébként. Beirattak zeneiskolába is, azóta is hálás vagyok ezért az útért, mert a zene valahogy azóta végig kitartott az életemben, de ahol igazán megszületett bennem az a gondolat, hogy elköteleződjek a zene iránt, az 13-4 évesen történhetett a Schneidberger Ferenc által alapított Schneidberger Zenei Tehetségközpontban, ami nagyon érdekes hatással volt rám, és ott fogalmazódott meg bennem, erre tisztán emlékszem is, hogy nekem innentől ez az utam, és nincs más lehetőség.
2: Milyen szemléletet kaptál ott?
3: Szerintem nagyon sok olyan kvalitás van, amit fel kell szedni zenészként, természetesen a technika és az elméleti tudáson kívül. Ez egy kifejezetten érdekes hely is volt erre. Egyébként ezeket mind a zenei dolgokat természetesen magas színvonalon megkaptuk. Emellett azért is volt érdekes, mert akkor kerültem először olyan közegbe, ahol sok magamfajta, most beszéltünk akár arról, hogy roma származású, nem roma származású, teljesen mindegy. Magamfajta fiatal srác bekerül egy gyűjtőhelyre, ahol gyakorlatilag mindenkinek ugyanaz a célja, kicsit hasonló, de végül totális más körülmények közül érkeztek oda, és így talán nekem a legnagyobb tanulsága ez is volt, hogy emberismeretet szereztem, ami azt hiszem, hogy nagyon hasznomra válik. Ezt tudom kiemelni, és mindig megtapasztaltam azt, hogy a leggyengébbtől is tanulhatunk.
2: Ki az, akit mesterednek tartasz?
3: Hála égnek mindig volt egy nagy kíváncsiság bennem a zene iránt. Alapfokú zeneiskolai tanulmányaim után édesapám talált egy gitártanárt Kaposváron. Ő volt az első, akihez magánúton jártam, és kinyitott a szemem nagyon sok mindenre zeneileg. Mindig arra nevelt valahogy, hogy

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Bencsik János.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A Nemzetiségek zenéje című műsor mai szerkesztője Dózsa Zenta nevében is a műsorvezető Bencsik János köszönti Önöket. Heti magazinunkban szerdánként a szlovák zenei élet kiválóságaival találkozhatnak. Ma egy szlovák alternatív rock zenekart, a Billy Barmant és negyedik albumát mutatjuk be. Így szól a szlovák zene új hulláma, a mainstream és az underground felesleges felosztása nélkül. Az Latívek, azaz Aranykor című CD ügyesen vegyíti az általában ellentétesnek vélt műfai világokat. A régi összefonódik az újjal, de a főszerepet mégis elsősorban a dalok játsszák, a mának szóló mondani valóval és egyértelmű bárpultos kézjeggyel. Milyen hangszereléssel? Juraj Podmanicki énekgitár, József Rábel gitárvokál, Laura Jaszková basszusgitár, Jakub Tvrdík billentyűs hangszerek és Matyej Rumán dobok. Az alternatív Billy Barman zenekar felvételeihez jó szórakozást kívánok Önöknek!

0: Kedves hallgatóink, ma a szlovák alternatív rock zenekar a Billy Barman 2020-ban megjelent Zlatívek, azaz Aranykor című CD-jéről válogattunk. Szlovák dallamokkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ismét. A Nemzetiségek zenéje mai adásának szerkesztője Dózsa Zenta nevében a műsorvezető Bencsik János köszöni megtisztelő figyelmüket. Kollégáim nevében is további jó rádiózást kívánunk. Viszont hallásra! Műsorainkat ismét meghallgathatja a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. július 28-a, kedd van.
2: Národnostné misia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most keddi műsorainkat ismételjük meg. Először a Jelenlét közéleti magazinját, majd a Lovári és a Ruszin félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást!
1: Jelenlét. Közélet.
2: Dévleszerek Hávtumén Romali, Noroksi Szanatácsi Buna. Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Az édesanyám a legpéldaértékűbb nő, akit ismerek. Vallja Lakatos Tiffany, pedagógiai és családsegítő munkatárs. Tanulással a közösségért. Ez Kovács Petra, a Tolna vármegyei Tamási Család és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársának története. Digitális esélyteremtés Debrecenben. Hátrányos helyzetű roma nők tanulják az online világ alapjait. Lakatos Tiffany egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kisfalúból indult, egy 4 gyermekes családtagjaként. Már egészen fiatalon egyértelmű volt számára, hogy gyerekekkel, emberekkel szeretne foglalkozni. Óvodapedagógusnak tanult, később pedig pedagógiai és családsegítő munkatársként dolgozott. Elmondása szerint nagyon sokat köszönhet a szüleinek, akik mindenben támogatták. A továbbtanulásban, a külföldi munkavállalásban, az új tapasztalatok megszerzésében. Te az egyetemi tanulmányaidat óvodapedagógia szakon végezted, ha jól tudom. Mi volt a motivációt, hogy ilyen irányba menjél tovább tanulni? Mindig is nyitott voltál a gyerekek felé, vagy ezt otthonról is hoztad? Ez egy ilyen családi minta volt nálatok? Mesélj erről, kérlek.
3: Igen, igen. Nekem 3 testvérem van. Ez így magától adódó volt, hogy nagy családosok vagyunk, sokan vagyunk, sok a gyerek. Szerintem ez egyértelmű volt, hogy gyerekekkel szeretnék majd foglalkozni. Ugye apukám gyermekvárosban dolgozott, mint felügyelő. Ez is motivált minket. Anyu több szakmát megcsinált, ami pedagógiai témájú volt. Családból hoztam. Egyébként érettnek tartottam magam erre a szakmára, és akkor nagyon tetszett is. Ez a pedagógia szakma.
2: Ha jól tudom, dolgoztál is ebben a szakmában. Milyen tapasztalataid voltak? Főként cigánygyerekekkel dolgoztál, vagy vegyes csoportok voltak?
3: Dolgoztam, igen, Magyarországon is, több óvodában, több térségben, cigánygyerekekkel egyaránt dolgoztam, nagyon érdekes volt számomra, külföldön is dolgoztam ebben a szakmában, inkább úgy mondom, hogy nagyon érdekes tapasztalatokat szereztem, mert nyilván vannak szépségei, előnyei, én azért hátrányosabb tapasztalatokat is szereztem, de egyébként összességében jól éreztem magam ebben a szakmában.
2: A munkád során előny volt, hogy te is cigány származású vagy, és így a gyerekekkel, a családokkal könnyebben tudtál kapcsolódni, vagy jobban megbíztak benned, mint egy nem cigány óvónőben, vagy óvodapedagógusban esetleg?
3: Előnynek előny volt, persze. Dolgoztam abban a térségben is, ahol felnőttem. Ott nagyon érdekes volt azokkal az óvónőkkel együtt dolgozni, akik még az én óvónőim is voltak. Ott anyukámmal is együtt dolgoztam. Ő dajkaként volt jelen ebben az intézményben. Ott nagyon otthonosnak éreztem. Ott nagyon hamar szót is értettem a gyerekekkel, az anyukákkal egyaránt. Ott a pedagógus felhozatalban is vannak roma származású nők. Más térségekben ez nem volt. Egyébként nekem hátrány, engem nem különböztettek meg, tehát én nem kaptam erre negatív jelzőket, hogy én roma származású vagyok. Abban az időben én nagyon élveztem ezt, tehát megtaláltam a közös hangot mindenféle gyerekkel.
2: Később aztán picit másfele vezetett az utad, vagy hát tovább is képezted magad családsegítő és pedagógiai munkásnak. Erről az időszakról is mesélj, kérlek, hogy ezt hogy élted, meg mennyiben volt új kihívás számodra a korábbi munkához, foglalkozásodhoz képest?
3: Nekem pedagógia alapismereteim voltak, én az órákat nagyon szerettem, tanultam pszichológiát, mentálhigiénét, nagyon-nagyon élveztem, az egy nagyon érdekes szakma. Ebben inkább külföldön találtam munkát, külföldön is óvodában dolgoztam, mint pedasszisztens. A kihívás viszont a nyelv volt, hogy ott már nem roma nőként voltam jelen, hanem egyszerűen csak pedagógus voltam, ami nekem abból a szempontból volt szuper érzés, hogy ott nagyon sok nemzetiségű gyerekkel találkoztam, és hát ugye meg tudtam élni azokat a pillanatokat, amikről például az órákon hallottam, hogy mik érhetnek, mik várhatók különböző népcsoportok szokásaiban, és ezek a gyerekek tényleg jelen voltak ezekben az intézményekben, és én tényleg szót értettem velük, és én tényleg átéreztem őket. Úgyhogy én ezt nagyon szerettem, mint családsegítő még nem dolgoztam, ennek a pedagógiai oldalát tapasztaltam ki, és ezzel én teljesen elégedett vagyok.

0: mennyiben alakított rajtad, vagy formált téged az, hogy egy ilyen nemzetközi közegben is te megtaláltad a helyedet, és tudtál teljesíteni? Ez egy nyitottságot ad az embernek, vagy milyen értékekkel jöttél ki ebből az időszakból?
1: Nekem inkább bátorságot adott. Én mertem ember lenni bárhol. Én azt gondoltam, hogy ugye mivel külföldön nem számít, hogy ki milyen nemzetiségű, így lehetek én önmagam. És így nyilván megnyitódott, nagyon sok kapu megnyílt a világ előttem, de azt éreztem, hogy én nem roma nő vagyok, nem egy beskatujázott nő vagyok, akinek feladatot adnak, akinek csak kifejezetten olyas feladatot adnak, amit azért mert, hanem azt éreztem, hogy én egy szabad nő vagyok, aki él egy városban, aki csinálja, amit szeret, és én rettenetesen bátor vagyok. Tehát, hogy én erősödtem minden szempontból, bátorodtam minden szempontból. Most már azt érzem, hogy nagyon sok mindenben, bárhol meg tudom állni a helyemet, akár egyedül, akár nyilván családom belül, munkám belül. Szóval én a bátorságot emelném ki.
0: Honnan fakad belőled ez a fajta bátorság vagy nyitottság, hogy te ugye világot láttál, külföldön dolgoztál, azt elmondható, hogy te egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kis faluban nevelkedtél. Hogy fogadta a család először, mikor te bejelentetted, hogy te kiköltözöl, te nagyon messzire mész, ugye ez egyrészt zárt közösség, másrészt egy nagyon összetartó családod van. Hogyan fogadták ők ezt, hogy téged most már egy picit el kell engedni?
1: Nyilvánvalóan azért nekik is összeszorult a gyomruk meg a szívük egy kicsit. Nyilván féltettek, de szerintem nagyon bíztak bennem. Tehát, hogy anyukám is, apukám is nagyon mélységesen megbíztak bennem. Tudták, hogy én önmagamat sosem hazudtolom meg, sose kerülök olyan helyzetbe, ami miatt vagy magamra, vagy rájuk szégyent hoznék. Ez szóba se jöhetett soha az eddigi életünk során. Nyilvánvalóan féltettek, de éppen ezt mondom, hogy én nekem a bátorság az engem nagyon előre vitt, és nekik nem volt okuk félni, mert nem volt mitől. Én megálltam a helyemet, szóval szerintem büszkék voltak arra, hogy még ott is én az vagyok aki, hogy én vagyok az ő kislányuk, akik egyébként 1000 kilométerre is az ő kislányuk, és okos kislány, és talpra esett kislány, és helytáll, és stb. Szóval szerintem a bizalom volt az, ami ezt könnyítette, hogy elfogadják.
0: A családodban voltak erős női példaképek, minták előtted, akiket, ha nem is így szó szerint értelemben, de tudták követni, akár így a kiállásban, bátorságban, talpra esettségben?
1: Ezt nagyon meg tudnám osztani, mert szerintem, ha magamat mondanám, belőlem azt hozta ki, hogy világjáró lettem, úgy a bizonyos szempontból, hogy ugye rá voltam kényszerülve arra, hogy önállóan is megoldjak helyzeteket. Ez bennem magamat erősítette, viszont én a legerősebb nő, a legpéldaértékűbb nő, akit én ismerek, az anyukám. Tehát, hogy nagyon sok mindent feláldozott, feláldozta önmagát értünk, hogy négyünket felnevelje, és mind a négyen azért ott vagyunk valamilyen pályán, tehát mind a négyen tovább tanultunk. A két öcsém diplomás szakemberek, kis húgom jövőre érettségizik egy erősebb iskolában. És azért nekem is a szakmáimban szerzett tapasztalataim, hogy én tulajdonképpen próbálgattam magam, és mindenben úgy sikerült helytállnom. Nekem inkább ez, hogy anyu erősítette bennünk azt, hogy ha valami van a kezünkben, azt használjuk ki. A tudás, amit mi megszerzünk, az senki nem veheti el tőlünk. A nagyszüleimre is nagyon fel tudok nézni. Ők nyilván ők csináltak a szüleinkből azt, akit apuék megköveteltek mindent, ami minket segít előre. Tehát soha nem erőszakoltak ránk semmi olyat, amit mi nem akarunk megcsinálni. Ők mindig azt mondták, hogy az, ami a miénk, azt már nem vehetik el tőlünk.

0: hogy látod, mennyire motiváló akár a te példád, vagy a családod példája a közösségben, vagy ott helyi szinten? Tágabb családra gondolok, vagy ismerősökre, hogy látták, hogy ti mind a négyen tovább tanultok, jól megálljátok a helyeteket, jó munkahelyen dolgoztok különböző szakmákban, ez motiváló volt, hogy látod?
1: Szerintem mindenképpen. Tehát ismerek családokat a környezetünkben, akik velünk példálóztak a saját gyerekeikkel. Hogy hát tanuljál, fiam, mert a ti fiék is így tanultak, meg hogy így mentek előre, és szerintem biztosan motiválók vagyunk, és hát remélem, hogy példaértékűek vagyunk, de mindent, amik mi vagyunk, amit elértünk, azt magunknak és a szüleinknek köszönhetjük. Szóval anyuék is motiválnak nagyon sok szülőt azzal, hogy igen, tanítassátok a gyerekeiteket, aki akik megtehetik, azok küldjék, menjetek koliba, stb. Mert ez fontos ahhoz, hogy olyan munkákat szereznek, ami előre viszi a saját gyerekeiket, és minden szülő jót akar a gyerekének. Úgyhogy szerintem példaértékű az, amit anyuék letettek. Én például, hogyha nem a lánya lennék, hanem az ismerőse lennék, én biztosan büszke lennék rá.
0: Jelenleg most adminisztratív munkakörben dolgozol, ez mennyiben más, mint a korábbi munkahelyi tapasztalataid, ahol ugye közvetlenül gyerekekkel, emberekkel dolgoztál, ez mennyiben más? Ehhez is tudsz alkalmazkodni, hogy ez picit lehet akár monoton?
1: Maga ez a munkakörnyezet, ez nekem nagyon otthonos, tehát hogy ismerem az embereket, akikkel együtt dolgozom, kapcsolódásom van az emberekkel, akikkel együtt dolgozom. Nyilván az adminisztratív munka az, hogy az irodában vagyunk, bent ülünk egész nap, de ez is egy munka, elvégzem, ez a dolgom, ebbe vagyok felvéve. Én úgy annyira nem szoktam azokhoz a munkákhoz hozzászokni, amik például nem kooperatívak. Tehát itt mindenki együttműködik mindenkivel, ez teljesen jó, bármi olyan dolgot, ami mondjuk nekem plusz feladat lenne, rá tudok bízni a kollégáimra, meg tudom őket bízni. Szóval nekem ez sem okoz problémát, de teljesen más, mint amihez én hozzá vagyok szokva.
0: Kovács Petra a Tolna vármegyei Tamási család és gyermekjóléti szolgálat munkatársaként dolgozik, mint iskolai és óvodai szociális segítő. Beszélgetésünkben szó lesz arról, mi motiválta, hogy a segítő pályát válassza, és hogyan jutott el odáig, ahol ma tart. Petra jelenleg a Pécsi Tudományegyetemen végzi mesterképzését szociálpedagógiai szakon. Ozorán él, ahol első generációs értelmiségiként a falu egyetlen diplomás cigánynőjeként is példát mutat. Mesélj egy picit, kérlek, arról, hogy mi volt a motivációd, amikor a tanulmányaidat elkezdted. Te ugye most jelenleg a Pécsi Tudományegyetemen vagy szociálpedagógiai mesterképzésen. Mi volt az indítatásod, hogy ilyen irányban menjél tovább tanulni?
2: Túl sokszor láttam, hogy az emberek nem rosszak, csak nem kapnak időben segítséget, sem lehetőséget. Talán ez.
0: Tehát ezt már nagyon hamar felismerted akkor ezek szerint, hogy igen, ezen kellene változtatni, és ezáltal megadni a segítséget.
2: Igen.
0: És az alapképzés után miért érezted szükségességét, hogy mesterképzésen is tovább tanulj?
2: A munkám során azt tapasztaltam, hogy attól, hogy valakinek jó szíve van, és ott van a szakmában, nem elég még nagyobb szaktudás szükséges ehhez, és ezért választottam a mesterszakot.
0: Jelenleg most milyen pozícióban dolgozol, és hol?
2: A Tamási Gyermekjóléti Központban dolgozom, mint iskolai óvodai szociális segítőként.
0: Pontosan a te feladatod az mit akar? Milyen foglalkozásokat végzel a gyerekekkel?
2: A családok és az intézmények közötti egy hídrendszerben dolgozok. Azt szeretném megkönnyebbíteni, hogy a konfliktus helyzeteket és a megértés minden jobban, hatékonyabban működjön.
0: Milyen családok, illetve milyen gyerekek érkeznek hozzátok, vagy milyen hátterű családokkal dolgoztok együtt? Itt mély szegénységben élő családokat kell elképzelni?
2: Igen, nagyon sok a mély szegénység, hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos, illetve a veszélyeztetett gyermekek száma is nagyon magas.
0: Hogy látod, hogy a te munkádhoz milyen kompetenciák szükségesek, hogy valaki ebben jó legyen és igazán szívvel tudja végezni ezt a hivatást?
2: Én mindenképpen azt emelném ki, hogy a roma származásom az nagyon nagy előnyt jelent, mivel így tudom a roma származású családoknak a szokását, identitását, gondolkodását, értékrendet, így továbbítani tudom a pedagógus felé.
0: Tehát kicsit tudod tolmácsolni is, hogy milyen igényekkel érkeznek hozzátok, és így a megértést könnyíti a te munkád. Honnan hozod ezt a fajta érzékenységet, vagy ezt a késztetést, hogy emberekkel foglalkozzál, segítséget nyújtsál? Ez gyerekkorodra vezethető vissza, hogy már akkor is volt benned ilyen szándék, vagy honnan jött ez benned?
2: Én úgy gondolom, hogy ott az eszemmel tudom, mindig is segítettünk egymáson, hiszen a roma közösségben ez egy alapfeltétel, hogy segítünk a másikon. És ezt továbbítottam, ezt fejlesztettem tovább.
0: A családodban te első generációs értelmiségi vagy, vagy a szüleitől is már azt láttad, hogy tovább tanulnak, képzik magukat?
2: A szüleim egy nagyon egyszerű emberek, de mindig is dolgoztak, és igen, én vagyok az egyetlen a családban.
0: Hogy látod a saját környezetedben, akár a családban, vagy barátok között, mennyire motiváló a te példád a fiatalabbak számára?
2: Ez vegyes. Van, aki megfogadja, és azt mondja,

0: 50-50%, de én úgy gondolom, hogy most már több.
1: És mennyire erős itt a cigány közösségekben a hagyományőrzés, akár a nyelvre gondolok, hogy beszélik-e még a nyelvet, vagy hogy azok az értékek, azok a hagyományok megvannak-e még, ami a régi cigány közösségekre jellemző?
0: Hát vannak ugye ennyiféle cigány törzshöz tartozó romák vannak, így vannak, amik közösek a szokásokban, is vannak, amik nem. Például egy szabadulás mindenkinél, megünnepelik a karácsonyt is, de vannak olyanok, amit a drizároknál nincs, vagy a szintóknál, de a lovári cigányoknál van. A nyelvet beszélik egy része, de már egyre jobban elhalványul.
1: A munkád során a családokkal, akikkel dolgozol, ott mindenféle cigány közösség megtalálható az említettek közül, akikkel kapcsolatban vagy így a gyerekek által?
0: Igen, igen, mondhatom, hogy igen. Már volt mindegyikhez között.
1: És mindenkivel ugyanolyan könnyű megtalálni a közös nevezőt, a közös hangot?
0: Ez nagyon a személyre szabott inkább, nem arra, hogy milyen fajta cigány.
1: Még a munkádról egy kicsit mesélj, kérlek, hogy milyen nehézségei vannak szerinted, milyen kihívásokat kell leküzdened a munkád során, amivel szembe kerülsz?
0: Hát a többségi társadalomnak az elfogadásával, hogy igenis van egy olyan roma, aki tanult és tisztában van a joggal, a pszichológiával és minden, ami ezzel jár. Ez szerintem az egyik legnehezebb.
1: A kollégáid között is tapasztalsz esetleg ilyen hozzáállást, vagy ott azért egy összetartóbb csapatról lehet beszélni?
0: A munkatársaimat szerintem az Isten küldte, mert nagyon-nagyon jó munkatársaim vannak, motiválnak, segítenek, és tényleg mellettem állnak.
1: Ki volt az így a fiatalkorodban, vagy így a tanulmányaid során, aki téged támogatott és biztatott?
0: Hát a legelső az a párom volt, és utána pedig, akit megneveznék, az a Nagy Anka Teodóra, a Pécsi Tudomány Egyetemnek a professzorasszonya. Ő volt az, aki olyan lehetőséget adott, amivel éltem, és olyat látott bennem, amit én még mai napig nem látok önmagamban.
1: Ha elvégzed a mesterképzést, a jövőre nézve milyen terveid vannak? Szeretnél változtatni akár munkahelyet?
0: Én a munkámban azt mondanám, hogy szerelmes vagyok. Nagyon imádom azt, hogy ennyi emberen és ennyi gyereken tudok segíteni. Nem áll módomban változtatni, de nyitott vagyok egy újabb lehetőségre is, ha úgy adódik.
1: Miben tudod mérni a munkád sikerességét? Mi az, ami neked visszajelzés és örömforrás így a napi munkavégzésed során?
0: Rengeteg pozitív visszajelzést kapok, például az, amikor egy kislány 6-osan vagy 7-esen nem tudták megszöktetni, mert annyit beszéltem neki, hogy még nincs itt az ideje, vagy az, hogy a családoknak az eladósodásától elkezdve, vagy a börtönbüntetés megakadályozásáig nagyon sok van.
1: Tehát akkor konkrét hozománya van annak, amit te végzel, annak a munkának, annak a rengeteg beszélgetésnek, vagy odafordulásnak, amit tőled kapnak a gyerekek, családok.
0: Igen, én is így érzem.
1: Akkor ez az, ami téged tud motiválni, akár egy nehezebb időszakban?
0: Igen, és az, hogy a kollégáim pedig tényleg támogatnak, és a családom is, és a párom.
1: A közösségedben van még olyan fiatal nő, aki értelmiségiként akár vagy tanul, még az egyetemet végzi, vagy már dolgozik, és valamilyen hivatást választott magának?
0: Hát a faluban az egyetlen vagyok jelen pillanatban, nagyon remélem, hogy a későbbiekben lesz még ilyen.
1: Az Európai Unióban a lakosság megközelítőleg 60%-a rendelkezik alapszintű digitális ismeretekkel. Ők azok, akik magabiztosan használják az informatikai eszközöket, a szoftvereket és az online tartalmakat. Debrecenben most olyan elsősorban hátrányos helyzetű roma nőknek indítottak tanfolyamot, akik nem tudnak tájékozódni az online térben. Kis Ábel Lukácsot, a Dorkász Szolgálat Alapítvány igazgatóját és a résztvevőket Gyarmati Péter kérdezi.
2: Felhőbe felírt recept, ügyfélkapu, EST, sokak számára ismerős kifejezések, de Magyarországon a lakosság jelentős része még nem hallott róla. Debrecenben egy képzés kezdődött, ahol megtanítják a programban résztvevőket az online ügyintézésre, mert ez ma már nem a jövő, hanem a jelen, hangsúlyozta Kis Ábel Lukács, a Dorkász Szolgálat ügyvezetője.
3: A Dorkász Szolgálat Alapítvány 2025. október 1-én indította a svájci alap által támogatott digitális képzési programját 97 szervezettel együtt, akik szintén nyertek ezen a pályázaton. Mi 36 millió forintot nyertünk, amelyből 3 év alatt 100 160 embert kell elérnünk a képzések tekintetében, de 220 embert

0: gyerekekkel mentorálunk, és ez a cél, hogy 4 modult oktassunk, amiben a Kréta, az egészségügyi portál, a VMP, a virtuális munkakereső portál és a magyarország.hu tanulhatják a hátrányos helyzetű emberek 16-tól 99 éves korig. Elsősorban roma nőknek szól ez a program, de bárki jöhet, aki igazoltan hátrányos helyzetű, ezt ugye a dokumentumokkal tudja igazolni, és részt vehet egy pár órás, 3-4 alkalmas képzésen, ami a gép előtt történik, és jól összeszerkesztett játékos videókkal tanulhat az is, akinek mondjuk az iskolázottsága eléggé alacsony. Már van 2 emberünk, aki le is vizsgázott, és most 39 emberrel robog ez a képzés.
1: A 2 első?
2: Igen.
1: Edici néni és Andrea. Kikinek segített, vagy önöknek segítettek? Hogy volt ez?
3: Egymásnak. Úgyisten igazából. Edit néni avval, hogy jött velem, nem voltam egyedül. Én meg Edit néninek, hogy ellakadt valahol.
1: Ugye azt szokták mondani, manapságban nem lehet elkerülni azt, hogy bekapcsoljuk a telefont, és ne csak videókat nézegessünk, hanem elintézzünk ügyeket. A hétköznapunk része lett. A háziorvos a felhőbe írja fel a receptet.
2: Igen.
1: Meg ugye a beutalókat. Tehát tudnunk kell használni az ESZT-t, meg az ügyfélkaput. Edit néninek ez kényszer volt?
4: Nem. Azért, mert van nekem 2 unokám, és ugye mindig rájuk szoktam hivatkozni, hogy nézzétek meg, csináljátok meg, kérjétek.
1: Segítséget kért.
4: Igen. És akkor azt mondták, mama, nem lehetsz ilyen analfabétát, én meg megmutattam, hogy nem vagyok analfabétát.
1: Andreának ez hogy jött?
3: Mert én szívesen tanulok. Otthon ülős vagyok, ugye anyuka vagyok, nekem van egy tartósan beteg gyermekem, van egy iskolás gyermekem, meg van most már egy pici 5 hónapos gyermekem, és ugye hát én otthon vagyok, és alapból én szeretem az ilyen dolgokat, hogyha újdonságot tanulhatok, az ember élete végéig tanul, ugye? És így szerettem volna ezt elvégezni.
1: Nem esik kétségbe, hogyha azt mondja valaki, hogy ezt az ügyfélkapunk kell intézni.
4: Igen, azt már nem.
1: Digitális kompetenciafejlesztés. Ez azt jelenti, lefordítva, hogy számos ügy ma már csak úgy intézhető el, hogyha bekapcsoljuk a mobiltelefont, és ott próbálunk intézkedni online formában. Nem mindig lehet már sorba állni, tanácsokat kérni, nem papír alapú rengeteg ügyintézés. Kik oktatnak, kik tanítanak, önök, vagy vannak szakemberek?
0: A Dorcas munkatársai lettünk kioktatva, 2 részesültünk ebbe a képzésbe, egy digitális segítő és a szakmai vezető. 4 napos 30 órás képzés, ahol mi is elvégeztük ezeket a feladatokat, mi is tanultunk belőle, hogy mennyi mindent lehet csinálni, akár a Krétán, vagy az EST portálon, és ugye a tendenciát látjuk, hogy egyre jobban minden odatolódik, óriási a jelentősége ennek mindenki számára, de különösen a hátrányos helyzetű csoportoknak, akiknek ugye az élethelyzete többsebből vérzik, és ezek a fajta ügyintézések, akár az iskolába járással, egészségügyel, munkába állással kapcsolatban kulcsfontosságú lehet, úgyhogy odaülni melléjük, megtanítani őket, akár az egeret használni, meg a felületeket, óriási segítség, úgyhogy ez párhuzamba van azzal a programmal, az életvezetéssel kapcsolatban, amik még párhuzamosan folynak a Dorcas részéről, és örülünk neki, hogy még ezzel a digitális képzéssel is kiegészülhet.
5: Ez volt a Jelenlét, Roma Közéleti Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett, szerkesztő műsorvezetőt hallották. Ásén Déblissa, Fit Sanatos, viszont hallásra!

0: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
1: Triumfáló glászó. Leumlikon a rádió oszko lovárisko nacionálno glászó.
2: Teven bachtale romale. Kate ungriko rádió vosajsunen perománisib. Muruanav Kvalla Gábor. Rostás Iboly, hajó Jakab Rudi, ketáne besline haj pengi vója kerdine szar dulmut lerom. Vorbinas pe vikako vikuko e majbut krujal feri asanas. Sunen le, vójasa.
3: Lássó tőbá legyen sávále, tamen baktále, tős dültő viszont a Mária Butháimistán.
4: Tamen szintű muró.
3: Dúrala van muró prala orró. Abilem tedik hambura furuciá, sündem kebés alakát, hando kiskörösé Iboly. Godá, száhse vórika nacima tornol róm. Cerau kara udvarila hlake gadovivča, Jouška. Gada prahle kevivča. Lašo te djehmu riboj.
5: Ta vez bachtalo mro praldel to del bach zor sa stipena feri tut intrego na ljumake romanem, romene, romnjanča. Bravo,
3: del vi tut fijam te čalado sa ketane.
5: Vi tire bud beršte trajin, šel beršte trajin, vile ungrika rom, vile kilfeldicka het vijame.
3: Aj, šunao ke peci sa je lahtio romi boj.
5: Ako ti... Mulas geiro.
3: Mula herto lehemar. Ja laas on romsa. Sen aukana piglattu te kana sana. Se voi udvaru li lahtuko.
5: De, hat sartana sukar manussas. Andeles kamlem.
3: Kerna le vai. Gando ta teetlan, oduna ta teetlan. Ko te pirava saho dugis kommas viam. Sera tu goda.
5: Sera bizon.
3: Sa tu mo babs kana lahto jouzi. Ko te cima vime. Na hamako. Andam le burdale balen ande harta fiam. Hai kiraula he puri romni sa kaural peltigli. Sere ta da sartena kabasana. Atun sa hubab tiro.
5: Aba, da se šo vru pune sa smoro bakrano mas hai oba.
3: Da vi dugic koma handam. Sere me goda.
5: Nas dugic koma sa tunči dekaj. Čanda mando aba.
3: Ne, vanci sa egre. Drumutani li masah goda fiam kana khasalic.
5: Po dugo barila. Maso žanav te penav tu kak cerra kandala sinke khasaslis.
3: Da sa tu mo bav kota mala dam mune kala sa mulati sa da sa si materno ke vime fiam.
5: Aha, da sartena vanda kishkero sa vleterne Šave soka mena sam grofat oli kru okadovunja. Krujal peski korvulu sardas.
3: Sana šukar romni fiam kreći sa te balinka vatun.
5: A sevkeve. Sevkeve.
3: Vada pa parnila tu
5: kere. Parnila smo rošeiro.
3: Galahtare brema pa. Mi ja bar tešta panže bršengosim. Purulem.
5: Ta vez bachtalo da to bel dut bebe pa le panž var dešta je trine gabavi me purulem.
3: Perav kesan karingot van hatvani fiam.
5: A ba karinge šo var deš ma. Aravata bakom perele panj vardes.
3: Sa tu bibi kai busela hanani sele hlafie.
5: Ja sarte na kanabi nyomore korom sasla.
3: Sa halak bango rom piravla lepe pekeze ja fiam.
5: Poduma.
3: Ai ai ai ai. Piravla te muzikalin k malavla kila uta sale. Poduma.

Kodó Ungrikó Rádió Vosza, Sperománi Síb. Peje Kurko Duvar, Saj Malagyon Manca, Pe Márcakó, Taj Zsója Kogyász, Saj Sunen Amen. Kvalla Gábor Eszsundine. Ásendév lesz a...

0: тобі.
1: Милі послухачі, наш нинішній програм се скінчив. Оздравкати від вас Давид Форкош, звукмейстер, і я, Анна Фабіан, редакторка. Чуємося у тиждень, а поки меркуйте на все. Будьте здорові! A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVE. A műsor újra meghallgatható a www.mediaclick.hu weboldalon.
2: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Rádics Milenko.
3: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Az előttünk álló fél órában a Bratya Teofilovics, vagyis a Teofilovics testvérek tevékenységével ismerkedhetnek meg. Ratko és Radisa 1998-ban robbant be Szerbia zenei életébe, bemutatva az ősi szerb zenei kultúrát, akik hagyománytisztelő és életszerető énekeikkel energiát, érzelmeket árasztva szólítják meg az embereket. Kellemes rádiózást!

A Teofilovics fivérek több mint két évszázad zenei örökségét éltetik, és az egész balkáni régió szellemét hordozzák. Az általuk előadott számok mélyen a nép emlékezetében gyökereznek, több közülük félig a feledés homályába merült. Teofilovicsék tudatosan e dalok nyomába eredve újra eredeti és emocionális zenét teremtettek, melyhez sajátságos művészi hozzáállásuk párosul. A következő zenei blokkban ízelítőt kaphatnak Ratko és Radisa kimagasló énektudásából, előadó művészi stílusából.

A Teofilovics testvérek a nyugat-szerbiai Csácsák városából származnak, amely régi tradíciókkal rendelkezik a népdaléneklés terén. 7 évig voltak szülővárosok Stevan Mokranjac kórusának tagjai, ezután kezdtek bele a szerb népdalok kutatásába és bemutatásába. Munkájukhoz nagy segítséget kaptak neves népzenekutatóktól, aminek segítségével sikerült felépíteniük saját zenei kifejezésmódjukat. Repertoárjukban Szerbia minden földrajzi területéről származó közismert és már feledésbe merült népdalok szerepelnek.

több tízezer lemezüket adták el Szerbiában, számos külföldi meghívásnak tettek eleget, többek között Budapesten is. De a Teofilovics fivéreket szívesen látták a Diósgyőri várban, a Kaláka Fesztiválon is. Két szólamú éneklésüket duda és dob kísérett teszi még élvezetesebbé.

Kedves hallgatóink, a Nemzetiségek zenéje mai adásában a Teofilovics fivéreket hallhatták. Két hét múlva is várja önöket a rádiókészülékek mellé a szerkesztő műsorvezető Rádik Milenko. Viszont hallásra!

0: Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA.
0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.